Szép vagy cigánylány, mint a hold a napsugár. Na gyere hát, mire vász, bújj hozzám. Tudom, hogy kellek neked, nincs semmi mese. Tudom, hogy szeret. Szép vagy cigánylány, mint a hold a napsugár. Na gyere hát, mire vász, bújj hozzám.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

0: Radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up.
0: Panda Rádió.

lassan sem volt már igaz szívű szerető. De mit mondhatnék kis angyalom, ha itt húzta az idő? Ihajlan sosem

0: Amikor majd nem leszek már, akkor tudd meg, hogy ki voltam néked. Amikor majd a szívedet száz tövissel tépi meg...
1: Három óra van.

Vad éjszakák, test a testtel, forró levegő, hű de perzsel. Érzem izzó lángcsapását, az élet csöpnyi hamvadását. Nincs ki, úgy tudom, ennyi volt, de boldoggá tett, míg elrabolt. Hangot súgja az esti szél,

a piros ajakat. Jaj, de nincsen nekem kincsen, ráírte az árva szíve.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

és most elriadtam. Négy szürke fal vett körül, elűzte az álmom a nagyvárosi zajt.

0: good.
1: It's my station on the radio.
2: Kedvesemmel Jósva főre mentünk, ott lakott a Jósva fői Jós. Jósva főn a jóslat mindig édes, csak a barlang levegője sós. Kristálygömb, pici Jós nő ül a széken, rám bámul, ide mondja a jövőt. Asszonyság, én a szakmát jobban

az este már a kis kapuban álltam, s a szívre Pestbe vártam Marinát. Ő jött és nyomban kis kocsimra nézett, a két szemében vágyok tüze égett. Csak mellém ült, egy árva szót sem kérdett,

rendre. Fegyedről zsáma kötőd elébe, ahány szál hajhulika kötőbe, annyi százszor is csak az eszedbe. Ahány szál hajhulika kötőbe, annyi százszor is

nem leszem, hogy ide babám anyája. Ide látszik, annak az alma fája. Fújja a szél, lengeti, katonának kell menni, szép a babám, nehéz tőle

vezeledet. Nehéz volt, de itt vagyunk. A nyelvünket is megőriztük, s van elég sok új szavunk.

storcsol össze, hisz egy az örömünk s bánatunk. Aki magyar, fogjon össze, mindegy az, hogy hol vagyunk.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Sion, Sion, Duna, Tisza, Huncutom, aki nem issza. Sion, Sion, Duna, Tisza, a rózsám meg nem issza. Sárga rigodalás fészek,

mai, kocsa máj, liba máj, kocsa máj, ne jó volna belőle egy darab már. Liba máj, kocsa máj, liba máj, kocsa máj, ne jó volna belőle egy darab már. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnya lányt a jussáért. Liba máj, kocsa máj, liba máj, kocsa máj, ne jó volna belőle egy darab már. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnya lányt a jussáért. Liba máj, kocsa máj, liba máj, kocsa máj, ne jó volna belőle.

0: Elves eligaz, ibolyát a szagáért, elveszik a csúnya lányt a jussáért. Liba máj, kacsa máj, ne jó volna belőle egy darab máj. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnya lányt a jussáért. Liba máj, kacsa máj, ne jó volna belőle egy darab
1: máj.
2: Honda Rádió.
1: Hit music.
2: Give it up. Panda Radio.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.

királyné, Ferenc József császár felesége, a legendás Sisi, aki verseket is írt, a magyarok között talált igazán barátokra. Annyira megszerette ezt a kis népet, hogy még magyarul is megtanult. Felolvasó barátnőjével, Ferenci Idával gyakran üldögélt egy budai kis vendéglőben, ahol a kor kiváló prímása, Radics Béla muzsikált.

0: Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.
1: Hol van az a kis ház, hol kevesen járnak, és ahol szeretnek, és csak rám várnak, és csak rám várnak. Merre felé menjek? Balra-e vagy jobbra? Fönn csillagok vannak, fölnézek azokra, fénylő csillagokra. Merre nincs csillagfény, arra fogok menni. Ott fognak igazán engemet szeretni. Igazán szeretni.

fac ea bubia, sinte tar. A feje, mint az inga ing, és előre is dönt. Ha azt hinnéd, hogy szundikál, oly éber, mint egy ő.

helyről, meg kevíti, tova száll. A nevén még nincs szégyen volt, de tudjuk, a kártyában csalt. Róla nem készült még mancs lenyomat, nem őrzi a Scotland Yard.

0: also soffiare, vedere quando scago, o babole se offrire, also soffiare, o sabot poi cosare, o dopo giù che pesare, che la rosa valciarchi, ne vogliamo sabot poi cosare, abo erbolini. Gera rusa valčarki, nehodjálo szabadka jinko szárnyába hervodni. Csak úgy mondom magának, így ahogy van elfogadom a bánonak. Akármilyen szegélyen, ha ránézek, oda vagyok egészen. Ha nem szeret, végtelenül sajnálom, nem cserélek senkivel a világon. Csak úgy mondom magának, így ahogy van elfogadom a bánnak. Ha nem szeret, végtelenül sajnálom, nem cserélek senkivel a világon. Csak úgy mondom magának.
1: 10 óra van.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

A levembe inkább nem fürdök, főleg, hogyha szekál a főnök, de sajnos ma már minimál fixel munkás ember ritkán viccel. Rabigát húzzam maga után, és szolgamunkát végezz után. Nehéz az élet, és nem könnyű, éld inkább úgy egyszerű.

0: dalt szeretnétek hallani, akkor az új lemezről. Drága testvéreim! Fogadjátok akkor nagyon-nagyon sok szeretettel az első dalt róla, melynek címe melyik? Na melyik, drága testvéreim?
1: 11 óra van.

0: Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.
1: Tegnap könyvet közkutattam, meséskönyvet láttam én.

és ezzel lassan-lassan ez a jubilőmi találkozó véget ér, és vele lezárul egy 10 éves fejezet. Nagyon reméljük, hogy ezt a nevet nem fogjátok elfelejteni, hogy bikini. Kívánok nektek optimista jövőt, csókot, szerelmet, rock'n'rollt. A viszontlátásra! Szevasztok!

0: és az égen neon helyez holdvilágban. Mert igazi bableves és dáridó van a Vindiófában.
1: Honda Rádió.
2: Hit music.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.

Azzal takargatom be a csárdás kis angyalom, úgy akar, nem akar szeretni a kalambom. Én a szűrömet cserébe senkinek sem adom, azzal takargatom be a csárdás kis angyalom, úgy akar, nem akar szeretni a kalambom.

se peut si bello. Ma si la tira fra te, i nostri tempi, o

sár, rózsama lesz a kajtanára. Itt hajlva, mit mondanád, a váma elhagy nálad. Azt mondanád, verje meg a teremtőt.

öreg vagyok, nem kellett a kutyának sem már. Édes édesanyám, édes kedves ragyogó anyám, öreg vagyok, nem kellett a kutyának.

Brekko gyöngyel, gyellek, úgy állok se már. Féletlen néki édesanyám, édes, kedves, drága jó anyám. Brekko gyöngyel, gyellek, úgy állok se már.

Hon a rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

kiskertet kerítek, én a tengerpartján. Rózsafát ültetek mind a négy sarkába, rózsafa levele lehullik a tengerbe, a babám a régi csak most jut az eszembe. Rózsafa levele lehullik a tengerbe.

Kossuth Lajos táborába, egy szál majorra, egy szép szőke magyar fiú sejlovát karírozza. Egy szép szőke magyar fiú sejlovát karírozza. Ne karíroz magyar kuszát, mert lelle van muszka. Nincs itt a te édesanyád, sej, aki megsíratna. Nincs itt a te édesanyád, sej, aki megsíratna. Ne sírasson engem senki, jól vagyok tanítva. Sem lépésbe, de sem harcmarsba, sej, le nem esek róla. Sem lépésben, sem harcmarsba, sej, le nem esek róla. Mert a huszár a nyelvekbe bele van teremve. Mint rozmaring a jó földbe, sejbe legyük erezve. Mint rozmaring a jó földbe, sejbe legyük erezve.

anyósom a járomban, lehajtom a járásra, becsapom a többi marhák sorába. Szénát adok elébe, hajlak jó, jó.

Egyszer csak megálltam én, és a lány kiért megálltam.

vásod kocogás, ha nem mi, akkor mások, mert akkor is lesz ősz az avaron.

Betrezselyen kész, ha lesz-e vele, hogyha rám néz a kalapból. Éj, a csoda szeme, és hogy bánik vele, meg kell tőlem zavarodnom. Eddig ellenálltam, nem bírom tovább, jaj, de megszerettem uncot mosolyát. Zöld a betrezselyen kész, ha lesz-e vele, most már baj van, ha nem jól jár. Eddig ellenálltam, nem bírom tovább, jaj, de megszerettem uncot mosolyát. Zöld a petrezselyem kész, ha leszerelem, most már baj van, ha nem jól jár. Zöld a petrezselyem bánt, a nagy szerelem, jól tudom már, mi a sorsom. Lesz nagy sokadalom, fényes lakadalom, hogy alá az igen mondom. Szép a legélet, mégis feladom, szervusz, gyöngy életem, megházasodom. Mindegy, egy efene, más se pusztul bele, nékem is csak meg kell szoknom. Szép a legény élet, mégis feladom, szervusz, gyöngy életem, megházasodom. Mindegy, egy efene, más se pusztul bele, nékem is csak meg kell szoknom.

0: ember mégis feladom. Szerdusz gyöngyéleden megkáz a sodor. Minden egyetemben más se pusztod a lemégen, itt csak meg kell szoknod. Szép a legényélet mégis feladom. Szerdusz gyöngyéleden megkáz a sodor. Minden egyetemben más se pusztod a lemégen, itt csak meg kell szoknod.
1: Banda Rádió, Kanyizsa.

aranyoson búcsú volt Szent Tamáson nem. Szeret engem a babám, de én őtet nem. Megverek én valakit, vagy engem valaki, ahogy én azt kiállom, az is valami.

Egyszer egy szép asszony rontotta életemben. Most hiába törekszem, mert mindent elvesztettem. Nem mondhatom azt már, ölelek már más is. Vártam már reszketve más virágnyilásra is.

Egyszeret szép asszony rontotta életemel. Most hiába törekszem, mert mindent elvesztettem. Nem mondhatom azt már, övelek már mást is. Vártam már reszketve más virágnyillásra is.

élen, e csókol be élen. Ereszembe csak egy minutára, nem lesz abból, senkinek se kárja szentül, megígérem. Ereszembe csak egy minutára, nem lesz abból, senkinek se kárja.

aki csak nézett, de abban minden benne volt. Jött olyan,

volt, aki csak csókolt, de attól megőrültem én. Jött olyan, ki beszélt, és nem lett

az awesome. Hanna Rádió. Hit music. Panda Rádió.

Globo, Globo, o Fórmula E. Globo, Globo.

0: Szászi.
1: Hanna Rádió.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.

alibi hangulat! Ari, ari, keze, keze! Gyere táncoljunk most, most, most, most, most! Húzd ők! Figyelj!

Nagyon jó volt, köszönjük szépen! További jó szórakozást, köszönjük szépen! Viszontlátásra! Let's do it! I love all the music! The music's

hoztam édes rózsambúj, mellé mosolyan paplanos ágyban. Megölellek, megcsókollak, hogy a hit

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

találtak. Nyugodt tulajdonosa átveheti a hangos bemondónál.

moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

0: Radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up.
0: Panda Rádió.